köszönöm. Vállamra álltál, hogy elér, s mire elérte este lett. Halok